ibye mibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule twesabire obulamu bwaffe bulangirire Yesu omuzuukiza.

Munyina Katonda, osalire ffe ononyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema.